A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Öt adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök, legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Öt felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, csak helyenként alakulhat ki csapadék. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megjelent az Aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5 között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Biztosított az ország üzemanyag ellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Nagy sikert aratott a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A délini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vett részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény mától anyanyelvi tábornak ad otthont, a szorványból és a diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból, a parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya, Aiko, a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz, meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően. Országos szinten is jelentős denevérkolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint egy mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevérkolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülőkolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversenyek, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Holnap sváb felvonulást tartanak, mintegy 5000 hagyományőrző közreműködésével. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket azzal a Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csak nem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártokat és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Eltávolítják az aszbesztál szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés, ugyanakkor a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán Hori, július 19-e van, vasárnap. Megkezdjük a mai reggelt. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie-jal, az óra elsője pedig John Bon Jovié. Indítom a Have a Nice Day-t. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a One Down Project és a King of My Castle. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan érkezek majd azzal, hogy a mai nap miről nevezetes, meg természetesen, hogy mik lesznek a mai reggel témái. A legjobb zenékkel pedig egész reggel jövök az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem majd az Everlast csapata a What It's Like-kal. A folytatás viszont a Black Eyed Peas-é, jön a Don't Lie, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, az Everlast-tel ébredhettünk, ez volt a What It's Like. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van, a névnaposok az Emiliák, a születésnaposok között Brian May-t és Patkó Béla, akik itt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, bár egy rövid szünet következik, de itt lesz velem rögtön a hírek után Christina Aguilera és az In Another Man.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Biztosított az ország üzemanyag ellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Révész Tamás fotográfiáiból nyílt kiállítás a Műcsarnokban, Csend a mindennapok költészete címmel, aminek első kísérő programja egy tárlatvezetés lesz a művésszel és Tulipán Zsuzsanna kurátorra július 30-án. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzi, hogy az alkotó a lirai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jade és a Don't Walk Away. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy humanoid robot, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy miben használják majd a jövőben a mesterséges intelligenciával együtt dolgozó robotot, az természetesen elárulom. 8 óra után Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony-bizony egy jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek majd a infók ezzel kapcsolatban is, és 9 óra után pedig mi más lenne terítéken a sportrovatban, mint a foci VB döntője, és hát most egy olyan relikviát kapnak majd a kupa mellé a játékosok, amit még eddig a VB történetében soha, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. 50 Cent-tel megyünk tovább, ez a PIMP most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy humanoid robot jön, aki az egyik vulkánt hódította meg, és ilyen expedíciókra fogják majd használni, de hogy pontosan milyen céllal, azt is elárulom. No meg, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és ezek lesznek túlnyomó többségben. Itt lesz például velem a Sean Paul, a Vivi Burnin-nel érkezik majd. Vivi Burnin, not concerning
2: what nobody wanna say. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti Sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból, a parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya, Aiko, a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid droid meghódította az egyik vulkánt, és a jövőben a mesterséges intelligenciával közösen ilyen expedíciókra fogják majd használni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Így július 19-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori a kezdés, Jennifer Lopez-é. Ez a Play!
0: Best

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Monteverest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom az ébredést, és a napindítás Will Smith is itt lesz velem a Miami-val, a folytatás viszont Sean Paulé, szól a Weavey Burn.

Tesztefem a legjobb zenék. Will Smithnek köszönhetően tudtuk meg, hogy milyen az a Miami életérzés. Egy rövid szünet, aztán pedig folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem majd Beyoncé, szól majd a Halo.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5 között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Nagy sikert aratott a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vett részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény mától anyanyelvi tábornak ad otthont, a szorványból és a diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására. Elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval és a Halo-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 19-e vasárnap van. A születésnaposok között Brian Mayt és Patkó Béla Kikit köszönthetem, és a névnaposoknál pedig az Emiliákat. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig fűszerezem témákkal. Például a következő órában a 8 óra után Kylie Minoggal fogunk foglalkozni, de addig még van időnk, úgyhogy ebben az órában még biztos, hogy meghallgatjuk majd Segít a Hey Sexy Lady-vel. Na meg most a Stuck a Boot, ugyanis ők jönnek a folytatásba a Living It Up-pal. People get

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, és bizony lesz turné, meg minden ilyesmi, úgyhogy jönnek az infók, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Sweetbox itt lesz velem már, biztos 8 óra után, az Everything's Gonna Be Alright-tal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Biztosított az ország üzemanyag ellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt, 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-ig tart. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 19-e van vasárnap, és ebben az órában Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a csúcson, és jubileumi turnéra indul majd. A legjobb zenéket is hozom természetesen mindemellett. Az ébredés és a napindítás mellé itt lesz velem a Sweetbox, a kezdés pedig Lenny Kravitz.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásba pedig játszok majd dalt a Sweetbox-tól, az Everything's Gonna Be Alright-ot hallhatjuk majd tőlük, viszont most indítom Junior Jacket és az El Samba-t itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse a Csak te meg én. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Visszamegyünk két darab popdívával a 2000-es évek elejére. Britney érkezik, és mellette ott van Madonna. Ez a Me Against the Music lesz majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5 között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőr büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Dévész Tamás fotográfiáiból nyílt kiállítás a Műcsarnokban, Csend a mindennapok költészete címmel, aminek első kísérő programja egy tárlatvezetés lesz a művésszel és Tulipán Zsuzsanna kurátorra július 30-án. Dévész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a Me Against the Music Madonnától és Britney Spears-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Július 19-e van az Emiliák, a névnaposok. A születésnaposok között pedig Brian Mayt és Patkó Béla, kikit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként vasárnap van, és egy óra témánk pedig még hátra van, és egy olyan vasárnap van, amikor a foci VB-nek van a döntője, amit majd ma este 21 órakor rendeznek meg magyar idő szerint Amerikában, és jön egy olyan dolog a következő órába, ami még soha nem volt a VB döntőkön. Hát most, hogy mivel Amerikában van, ez egy ilyen szokás, de még nem rántom erről le a leplet. Arról viszont igen, hogy itt lesz velem a Simply Red, hamarosan a Sunrise-zal, a folytatás pedig az Oasis-é. Ez a Wonderwall, ezzel ébredünk most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után meg a sportrovatban mi másról lenne szó, mint a foci VB döntőjéről. Igen, mert hogy ma rendezik meg majd, este 9 órakor magyar idő szerint jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, és egy érdekesség is, hogy mit kapnak a trófea mellé a világbajnokok. És természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lionel Richie is énekel majd a Just For You-t hozzá.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrepkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti Sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5 között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sportrovatban nem más a mai napon, mint a VB döntő, amit este 9-kor rendeznek majd meg magyar idő szerint, és jön benne egy olyan dolog, ami még nem volt a VB döntők során. Nem a halftime showról lesz szó, hanem egy tárgyról, amit kapnak a finalista győztesei. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a Two Black-kel és a Waveslav-val indulunk.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. A FIFA bejelentette, hogy idén a VB győztes csapat a jól ismert trófea mellett egy kis tárgyal is majd gazdagodik. Nem is olyan picivel. Ez az amerikai sportágakból jól ismert bajnoki gyűrű lesz, amin nagyon szép kis dizájn van, a VB trófea ott található az oldalán, a másik oldalán pedig a nyertes nemzet identitását ábrázoló motívum kap majd helyet. A kiosztása lefújás után kerül majd sor, egyébként ugyanúgy, mint ahogy a trófeát, gondolom majd ezt is oda nyújtják minden játékosnak. 30 darabot csináltak belőle, és ezen kívül lesz valami szurkolói változat is limitált darabszámban. Egyébként ezt a VB-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte, és nem csak emiatt lesz majd rendhagyó ez, hogy bajnoki gyűrűt kapnak a fináléban, hanem a fináló más miatt is, ugyanis most Amerikában van, és jól tudjuk, hogy az amerikai fociban is van halftime show, hát most itt is lesz. A mai napon majd este 21 órakor magyar idő szerint megtekinthetjük Argentína és Spanyolország válogatottjának összecsapását. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikinek szurkol, a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155. Argentínának van több drukkele, vagy Spanyolországnak, jöhetnek a voksok. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Freudájda és Kessa közösre a Right Run, de most a Molokóval és a Sing It Back-kel folytatom itt a Bestán.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sometimes, a Brand New Heavies-től. Szép napot mindenkinek, még van ebből az órából hátra, úgyhogy Desiree még biztos, hogy itt lesz velem a live-val. Na meg most a folytatás, Shakirae, rádiózzunk együtt egészen délig. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, ez a Best FM. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 10 óra lesz, utána pedig átlépünk a délelőttbe, én és a legjobb zenék pedig maradunk egészen délig, és indítom a Best hétvégét, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint például a D-Light, mondjuk nekik könnyű, mert igazán kis vidám zenekarról van szó, a Groove is in your heart, erre garancia is lesz majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágóhíd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat, onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-ig tart. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, a MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Dévész Tamás fotográfiáiból nyílt kiállítás a Műcsarnokban, Csend a mindennapok költészete címmel, aminek első kísérő programja egy tárlatvezetés lesz a művésszel és Tulipán Zsuzsanna kurátorra július 30-án. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Végül a várható időjárásról: napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 19-e vasárnap van, és dübörög a Best hétvége, indítom a legjobb zenéket, olyan előadók társaságába érezhetjük magunkat jól, mint a D-Light, a Groove Is In Your Heart jön majd tőlük, az óra elsője pedig Justin Timberlake-é, ez a Rock Your Body!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, a Groove House és a New Level Empire közöse volt ez, a Miért lettél más, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Dübörög a Best hétvége majd, méghozzá Tom Novinak köszönhetően a Your Body-t hozza, és a közvetlen folytatás pedig egy másik DJ-jé, Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Shankot hozom most ide a Bestre. Right about now, the funk soul brother, check it.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sarah Connortól a Let's Get Back to the Bad Boy. Hát mi nem fekszünk vissza az ágyba, hanem belecsapunk a közepébe, csak egy rövid szünet következik, aztán érkezik Sheryl Crow, a Fight for This Love-val érkezik ide a Bestre.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a mai utazásunk utolsó közös óráját. Természetesen a legjobb zenéket oda is bekészítettem, hogy a Best hétvége jól teljen, így vasárnap délelőtt is. Itt lesz velem egy funky klasszikus a De La Soul jó voltából, a Ring Ring Ring!
2: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what is your name and your number?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszavárják a fiatalítás címén elküldött katonákat. Szúnyoghangok gyűjtésére hív a hurren. A napsütés mellett záporok, zivatarok is jöhetnek néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakran keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhetve. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Szúnyog Monitor programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezők kapnak egy speciális szúnyogketrecet, és egy mobil alkalmazás segítségével készíthetnek felvételeket, hogy bővítsék a magyar adatbázist. Egyes fajokat ugyanis a zümmögésük alapján is lehet azonosítani. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az adatokat a jövő hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez használják fel. Idehaza egyébként jelenleg 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfaj él. Az angol csapat végzett a harmadik helyen az idei labdarúgó világbajnokságon. A bronzmeccsen tegnap 6-4-re győzött a francia válogatott ellen Miami-ban. Anglia 60 év után szerzett újraérmet VB-n. A döntő magyar idő szerint ma este lesz New Yorkban. A címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó óráját kezdjük meg közösen a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 19-e van vasárnap. Valaki dolgozik, valaki éppen az autóban ül, kitartást kívánok nekik, és azokra is gondoltam, akik éppen pihennek, nem unatkozunk, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Néjó most rögtön az elején a szószikkel.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, és menni is fog a továbbiakban is, méghozzá De La Soulnak köszönhetően, akik hamarosan érkeznek majd a Ring Ringgel, ez egy funky klasszikus, a folytatás viszont Kenny Dope és a The Buckethead Z, ez lesz a The Bum most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel, ez volt a Boom Shake the Room, hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla Kikit köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk, a folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-é lesz, a Love Don't Cost a Thing-et hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtetlen zenei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff Will Smith-szel, ez volt a Boom Shake the Room, hát meg is jött az én hangulatom is. Július 19-e van vasárnap, az Emiliák a névnaposak, a születésnaposok között pedig Brian Milt és Patkó Béla. Kikit köszönhetem, Isten tettesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen egészen 12-ig még én jövök, úgyhogy van még időnk, a folytatás a rövid szünet után Jennifer Lopez-én lesz. A Love Don't Cost a Thing-ot hozom majd tőle.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól az államfő jogköreit. Folytatja bőrrák szűrési programját a Dermatológiai Társulat. Hideg front hozhat felhőket, esőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter a társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Kicsit enyhült a nagy meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Indul már is a vasárnapi Best délután, hiszen 12 óra után járunk néhány perccel. Én jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. A mikrofonnál mostantól Bénémet Dia is. Azt már tuti, hogy a legeslegnagyobb kedvenceket hallgatjuk a 90-es, meg a 2000-es évekből, úgyhogy hozom mindjárt Ákos slágerét, jön a Felemel, de most Pitbull indít.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM-a legjobb zenék érdemes kimozdulni ma is, hiszen az ország nagy részén 20, illetve 30 közötti értékeket mérhetünk. Holnap napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz, a minimum 11 és 19, a maximum pedig 24 és 29 fok között változhat majd.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágerekkel folytatjuk a délutánt, előtte pedig jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, aztán hozom majd a Krisztál dalát is. Mert a sosem múlik el, és az M&S is itt lesz velünk pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell majd államfőt választania a parlamentnek. Sikerült kimenteni hajnalban egy Dunában sodródó nőt. Újabb záporok jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7 óráig tart. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Hajnalban egy járókelő figyelt fel Budapesten egy középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. Azonnal segítséget kért, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrök hajóról vizsgálták a Dunát, a mentősök a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Szinte csodával határos módon felfedezték a folyóban sodródó, életjeleket nem adó nőt. Kihúzták, és az újraélesztés végül sikeres volt. A nőt a mentők kórházba vitték. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk néhány perccel, jó, hogy itt vagy, maradj, hiszen továbbra is a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéit hallgathatod. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a vasárnap délutánban a legtutibb slágerekkel. Július 19-e van ma, az Emiliákat ne felejtsük el felköszönteni, én pedig gondoskodom a zenékről, úgyhogy indítom is az Emendez dalát. Jön a Szól, Szól neked!
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Sheryl Crow-val megyünk tovább, aki 1994-ben adta ki a most következő slágerét, az áttörést hozta meg számára, amelynek az alapja egy vers, amit Wayne Cooper írt, lazán hömpölygő, bluesos pop hangzásra van, és a szám 3 Grammy díjat is nyert, ez pedig nem más, mint az All I Wanna Do, a 90-es évek egyik ikonikus slágerévé vált. All I Wanna Do, már a Best FM-en, a legjobb zenék között.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Estefán a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek a legjobb zenékkel. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán megyünk hamarosan tovább a Red Bull Pilvakerrel. A dal már bekészítve, és Craig David is itt lesz, úgyhogy jó lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: 30 napon belül kell új államfőt választani a parlamentnek. Magas szintre emelték a terrorfenyegetettséget Németországban. Újabb zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnaptól az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Az alaptörvény 17. módosítását tegnap írta alá Súlyog Tamás államfő, ezzel a mandátum a hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diák tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Nagyrészt napos idő lesz, de később északnyugat felől felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik, viharossá fokozódik. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A front kelet felé halad, holnap pedig az ország nagy részén sokat süt majd a nap. 26-31 fok várható, de nyugaton hűvösebb lehet. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, óvjuk a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörög tovább a vasárnapi Best délután a legtutibb slágerekkel. Elhagytuk a 2 órát is, Ön Bénémet Dia vagyok, és már adom is a kedvenceket. Hozom hamarosan Árástól a Boroborót, itt lesz a Bombon is. Most pedig Craig Daviddel indítok, azzal a slágerével, ami 2000-ben jelent meg, és több országban is listavezető volt. Ez a 7 Days.

Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-szel megyünk tovább egy 1992-es slágerükkel, ami az egyik legismertebb daluk, ez pedig nem más, mint az Under the Bridge. A szám Anthony Kiedis személyes élményein alapul, a magányról és a drogfüggőségről szól. Hát mondhatjuk, hogy ez a slágerük eltért a zenekar fánkos hangzásától, inkább lírai balladaként jelent meg. Ez volt az első igazán nagy mainstream sikerük. Következik tehát a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. James Morrison kísért bennünket a You Give Me Something-gal, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán indítja is a következő órát Blue Country-ral és Sean Paul közöse a Breathe, úgyhogy jó lesz a folytatás is, de előtte itt van egy hazai kedvenc, ez már a Follow the Flow, és az anyám mondta a Besten.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk vasárnap délután is a 94.3 Best FM-en, kedves baljai és környéki hallgatók. Köszöntök mindenkit tisztelettel. Remélem sokan vagyunk, és jó páran itt voltak az előző órákban is. Bekészítve a kedvenc dalok a 90-es évekből és a 2000-es évekből. A nevem Oleg Csongor, Sean Paul-lal kezdünk. És szól a Brief című dal.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baja és a térség, hello mindenkinek, tartalmas és pihentető délutánt kívánok. Együtt töltünk 3 egész órát, a nevem Oleg Csongor, és fókuszálunk a hétfői időjárásra először. Nézzük, hogy indul a következő munkahét. A napsütésé lesz a főszerep szerencsére, de nagyobb felhők takarják majd a napot, főleg a délutáni órákban itt a déli ország részben, ezt mondják a hozzáértők, és van némi esély. Frissítő csapadékra, zápor, esetleg gyenge zivatar formájában. Még mindig az északnyugati szél lesz erősebb mozgásban, és a csúcsérték miatt nem kell aggódni, meleg lesz a következő napunk, 26-32 fok körül mérünk majd. Kedvez ez az időjárás még mindig a pollenterhelésnek, viszont valamennyit visszaesett azért, országos szinten egyébként, a gombák és a csalánfélék pollen koncentrációja van már csak közepes tartományban. A CNC Music Factory egyik nagy slágerével megpróbáljuk feldolgozni az említett információkat, meghallgatjuk a Gonna Make You Sweat című dalt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A

0: benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet pedig már néhány fokkal alacsonyabb. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója, nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád-Hopon. A Budapest-Nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Tovább súlyosbodott az erdőtűz helyzet Kanadában, már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtűzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodort füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22 és augusztus 5 között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Nagy sikert aratott a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Déréni programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vett részt. A Sátoraljaújhelyi létesítmény mától anyanyelvi tábornak ad otthont, a szorványból és a diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására. Elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati szélrökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenénk. Beszéltünk már korábban arról itt a Besten, hogy amikor egyre lejjebb húzódnak a folyóink, olyan tárgyak is előkerülnek a mederből, amelyek hosszú évtizedekig rejtve maradtak. És az elmúlt napokban több lakossági bejelentés is érkezett a hatóságokhoz, miszerint robbanó szerkezetre hasonlító tárgyakat találtak a Dunaparton, kedves hallgatók. És a témában a Magyar Honvédség adott tájékoztatást a baon.hu hírportál munkatársainak. Azt mondták, hogy július 14-én kedden valóban érkezett lakossági bejelentés a tűzszerészügyeletre. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya pedig arról tájékoztat mindenkit, hogy a bejelentést követően a szakemberek kivonultak a Dunabajai szakaszára. A helyszínen megvizsgálták a feltételezett robbanóeszközt, amelyről kiderült, hogy egy második világháborús 76 mm-es szovjet repeszgránát. A robbanótestet a tűzszerészek biztonságosan elszállították, később pedig megsemmisítik. A tájékoztatás szerint a művelet során nem volt szükség állampolgári korlátozásra. Ott van a beszámoló ettől részletesebben a baon.hu hírportálon. Shaggy zene János nekünk, és szól az Angel című dal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Indul egy újabb felvonás, remélem itt vannak velünk a 94.3 Best FM-en a hallgatók. Bajáról és a környékről, a mikrofon mögött van egy Csongor még 120 percen keresztül, és bekészítve a legnagyobb kedvencek, hazai és persze külföldi slágerek. Utóbbival kezdünk, énekel Christina Aguilera, és tőle szól most a Carwash című felvétel.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
4: Yo, small tuna fish, I'll run. This is...

Ez még mindig a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, és tartalmas késő délutánt kívánok lassan vasárnapra. Remélem pihennek baljai hallgatók. A nevem Molek Csongor, július 19-én is tudunk ünnepelni. Aura, Emilia, Aranka, Stella és Vince napja van. Neki kívánok boldog névnapot, aki ma tartja a születésnapját, azoknak boldog születésnapot az egész csapat nevében. Nézzük, miről híres a mai nap. 46 esztendeje megkezdődött a 22. újkori nyári olimpia Moszkvában. Ja, és ha már olimpia, kedves hallgatók, 74 éves tartolt a magyarok számára a legsikeresebb olimpia, a 15. újkori nyári olimpia Helsinki-ben. Híres emberek, akik a mai napon, július 19-én születtek, 94 éve született Csiki Tibor, szobrász és éremművész. 148 éve látott napvilágot Balatoni Károly, úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető. Aki ünnepel ma, bármilyen okból, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Most a Mystic együttes következik, a sláger pedig nem más, mint a Scandalous. So, so, so.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Fejlesztés az izraelita temetőben, megnyílt a Dériné alprogramja és házi gyermekorvost keres Dunaföldvár. Köszöntöm Önöket! 2026. július 19-e van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A munkaterület átadással megkezdődött az izraelita temetőben a víz- és szennyvízbekötés kivitelezése, kapcsolódva az egykori ravatalozó épület tervezett felújításához Pakson. A kivitelezés egy hónapig tart, a munkálatok alatt forgalom korlátozásra kell számítani, várhatóan augusztus elejétől. Az Imre utcai izraelita temető egykori ravatalozójának átalakítására az utolsó paksi zsidóként ismert holokauszt túlélő Lővei néni unokái jelentkeztek kész tervekkel, melyek megvalósítását az önkormányzat is támogatja. A ravatalozó újjáépítése bruttó 6,3 millió forintból valósul meg, részletek a Telepaks oldalán. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a Báb Színház világát. A program téma napjain a báb előadásokat népdalok, népzene, dramatikus játékok, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások egészítik ki. A foglalkozások olyan elismert művészek részvételével zajlanak, mint Écsi Gyöngyi, Keresztes Nagy Árpád, Fejér Simon Pál, Navratil Andrea, Sós Réka és Lipták Péter. A Vitéz László alprogram a résztvevő intézmények számára térítésmentes. A kezdeményezés 2024-es indulása óta 190 településre jutott el. Az elmúlt két évben megvalósult 250 témanapon csaknem 8800 óvodás vett részt. Az érdeklődő szekszárdi óvodák az info@vipderinéprogram.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Az intézmény nevének, címének, valamint a kapcsolattartó adatainak megadásával. További részletek a Dériné program hivatalos honlapján olvashatók. Dunaföldvár város önkormányzata álláspályázatot közölt a város weboldalán, mely szerint házi gyermekorvos munkakör betöltésére várja a jelentkezők önéletrajzát. A munkavégzés helye Dunaföldvár, Gábor Pár utca 2, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 31-e, a pályázat benyújtásának módja postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár város önkormányzata címére történő megküldésével, a cím 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2, vagy személyesen a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal. Ismét változik a közlekedési rend Baján. A József Attila utcában zajló gázelosztó vezeték rekonstrukciójához kapcsolódó újabb munkafázis miatt útlezárás lép életbe az érintett szakasz és a Tóth Kálmán utca kereszteződésében. A korlátozás következtében a bajaiaknak kerülő úton kell közlekedniük. Az MVM E-gáz, D-gáz, földgáz hálózati ZRT megbízásából a gázelosztó vezeték rekonstrukcióját végzik. Az április óta tartó kivitelezés újabb fázisa a Tóth Kálmán utcát is érinti, így kedden a szomszédos utcákba is kihelyezték az út lezárására figyelmeztető táblát. Ennek értelmében egy újabb szakaszt zárnak le a forgalom elől, további részletek a Baum portál oldalán. Hűsítő nyári itallal és mesével készült a szünidőt töltő fiatalok számára Pakson a kincskereső gyermekkönyvtár. A limonádé parti során a résztvevők a mesehallgatás után közösen fogyasztották el a citromos vagy mállás nyári frissítőt, írja a Telepaks. A Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ gondozó munkakör betöltésére ír ki pályázatot. A munkakör betöltésének időpontja 2026. augusztus 1-e, a pályázat benyújtásának határideje pedig 2026. július 24-e. A pályázat benyújtásának módja postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 14-es szám címre történő megküldésével kérik a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, vagyis hogy gondozó. A pályázat elbírálásának határideje július 31-e. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Jung Katalin intézményvezető nyújt a 0675 541 067-es telefonszámon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: Yeah!
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, Baja és a térség, annyira nem messze utazunk. Többnapos ivóvízhálózat fertőtlenítés kezdődik egy bizonyos településen, és hálózattisztítást is végeznek hajós területén egyébként, júliusban és majd augusztusban is, de nézzük a részleteket. A Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Tájékoztatja a felhasználókat, hogy ivóvízhálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez hajós területén. Na de mikor? A munkálatok ütemezése szerint július 27-e és augusztus 2-a között. Pincefaluban, augusztus 3-a és augusztus 9-e között Hajósvárosban kerül sor a fertőtlenítésre és hálózattisztításra. Kérik a lakosságot, hogy a megjelölt időszakban számítsanak a vízminőség esetleges ingadozására, ez viszont a tájékoztatás szerint nem befolyásolja a víz fogyaszthatóságát. A baum.hu hírportálon találják a további részleteket, a jó zenéket pedig itt a Besten, most Usher zenél és szól a Yeah!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók a munkaerő elvándorlás csökkentését és a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programba elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A stabil munkaerő az egyik legfontosabb versenyelőny a hazai vállalkozások számára, ugyanakkor a munkaerőhiány, a fluktuáció és a munkavállalók fokozódó mentális terhelése egyre nagyobb hatással van a vállalkozások eredményes működésére. Ezek a problémák sok esetben nem oldhatók meg pusztán béremeléssel vagy újabb toborzási kampányokkal, ezért hívta életre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Megtartó Műszakok Országos Programját, amely a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025-ös sikeres mentálhigiénés pilot programján alapul. A kamara közleménye szerint a programban a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen részesülhetnek különböző szakértői támogatásokban, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A köztestület a programban 40 vállalkozás számára tud térítésmentes szolgáltatást biztosítani, a jelentkezéseket pedig a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara várja augusztus 7-éig. Hát elsősorban 25-250 főt foglalkoztató hazai kis- és középvállalkozások jelentkezésére számítanak. 10 vállalkozás már csatlakozott a programhoz, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A kedvenceket együtt pörgetjük még a következő órában, baljai hallgatók, itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, tehát még 60 percen keresztül, és jelentkezem hamarosan közlekedési infókkal, úgyhogy figyeljenek. Indítja az órát most Black Legend, és meghallgatjuk a You See the Trouble With Me című dalt.
3: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat a közlekedőknek és balesetmentes kilométereket. Az 55-öst említettük egész héten, de aktuális még a munkálat elméletileg Szeged-Bajabát-Aszék másodrendű főúton. A 110-111-es kilométernél és a 98-as kilométernél szintén még a hónap végéig tart a fennakadás. Aztán ugrunk egyet az 55-06-osra. Ez Bajabát-Szentgyörgy összekötő út, itt a 0-as és a 24-es kilométer között. Terelésre is számítani kell útkarbantartási munkálatok miatt, és az 55-01-esen pedig végzik a vasúti átjáró építési munkálatokat. Kelebi a Baja összekötő úton a 42-es kilométernél félpályás lezárásra számítani kell még. Kérem jelezzék, ha akad egyéb tapasztalat. Egyéb info utakkal kapcsolatban 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Az előadók listájából most a Simple Red következik, a sláger pedig nem más, mint a Fairground.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

A lényeg, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet, mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el, a ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, az 5-ös József Főiskola intézményfejlesztési programjának meghatározó elemeként elstartolt. A Szabadka utca 1/B szám alatti B épületben az új kollégium kialakítása, kedves hallgatók, a cél pedig az intézmény képzési infrastruktúrájának korszerűsítése, a hallgatói szolgáltatások bővítése, és egy minden szempontból jól használható, élhető kampusz megteremtése. 3 ütemben zajlik egyébként a fejlesztés. Az első 2 szakaszban az épület energetikai felújítása és a földszint átalakítása készült el, még a 3. ütemben 76 férőhelyes kollégium létesül. Az utolsó ütem fontos állomáshoz érkezett, a kivitelezői szerződés aláírását és a munkaterület hivatalos átadását követően elindulnak a munkálatok. Ott vannak a részletes információk egyébként a fejlesztéssel összefüggésben a sugopart.hu hírportálon. Most énekel egyet Beyoncé, és meghallgatjuk a Naughty Girl című dalt.

94.3 SZTFM, a legjobb zenék. Búcsúzom vasárnapra, kedves bajai hallgatók, a CNC Music Factory felvételével. Ez a Do You Wanna Get Funky című sláger. További tartalmas késő délutánt kívánok, és jó pihenést, remélem, hogy a mai napra tényleg a legtöbben már csak ezt tervezték be. A helyzet az, hogy holnap nem találkozunk. Hétfőn délután 3-tól a kollégám hozza majd a kedvenc dalokat, Hársfai István. Molek Csongort hallották, a legjobbakat mindenkinek. Hello! One, two.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket. Szerdáig van idő jelezni az eseni állapotot az iskolák felé. Jövő héten mérséklődik a meleg. Villányi Eszter vagyok. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani a parlamentnek. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ennek hatályba lépését követően holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja majd. A házelnöki feladatokat átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző

0: intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől, ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskolakezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. Holnaptól aztán helyreáll a megszokott rend. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szent-Erzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7-ig tart. Villamosok ütköztek éjszaka Budapesten. A járatok a kocsiszínbe tartottak a Könyves-Kálmán körúton a baleset idején. Az egyik szerelvény hátulról hajtott bele a másikba. A BKV közölte, hogy az egyik villamos sofőrje könnyebb sérülést szenvedett az ütközés miatt, őt kórházba szállították a mentők, de a két utasnak nem esett baja. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas Egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Csepőváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Akinek kínszenvedés volt ez az elmúlt egy hónap, mert hogy minden a fociról szólt, kitartás, mert csak a mai nap van, a döntő, és aztán utána minden visszatér a régi kerékvágásba. Aki pedig majd tervezi nézni a döntőt, ők mondjuk is egy picikét így rákészülhetnek, elmélyülhetnek, rápihenhetnek. Chill Lounge és Deep House a következő 120 percben, ma is, mint minden vasárnap, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Németivel a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
2: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail cím.

Pisti németére picikét elveszítjük, szóval, hogy ami Pistin kampuszozik, de természetesen mix nélkül nem hagyott itt minket üresen vasárnap estére, szóval ő áll majd virtuálisan a lemezjátszók mögött, neki pedig élőben ott lent a kampuszon. Jó bulit kívánunk ma estére is. De a menetrend az változatlan, ahogy említettem, Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Westen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB. Hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megesszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye, fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
1: Spanyolország vagy Argentína, véget ér ma a labdarúgó világbajnokság. A címvédő és az Európa-bajnok csapat este 9-kor lép pályára New Yorkban. A mérkőzésen szlovén játékvezető lesz. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a Night

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Viharos széllel érkezett meg a hidegfront. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Segélykiáltásra figyelt fel egy járókelő hajnalban Budapesten, azonnal segítséget hívott, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrség hajóról vizsgálta át a Dunát, és csodával határos módon észrevették a sodródó életjeleket nem adó nőt. Sikeresen újraélesztették, majd a mentők kórházba vitték. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 8 óra elmúlt, úgyhogy 4 óránk van arra, hogy elbúcsúzzunk a legjobb zenékkel a hétvégétől, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem indítom a sort. Kérem szépen, Kylie Minogue kezd, ez azon, Night Like This.
3: Ez a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól telt, meg jól telik a hétvége. Remélem kihasználtátok azt, hogy nagyon jó idő volt, és hát a férfiak remélem nem buslakodnak annyira, hogy eljött a futball világbajnokság utolsó meccse. Durván egy olyan 40 perc múlva, 38-40 perc múlva kezdődik, ugye bár a Spanyolország-Argentina, vagy Argentina-Spanyolország meccs, most megmondom összetett, hogy annyira nem tudom a sorrendet. Egy a lényeg, hogy jön a VB döntő, úgyhogy bekészíteni a hozzávalókat, az itókát, a rákcsánivalót, és hát hajrá, hajrá, egyik vagy a másik. Az viszont biztos, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, most például a Lighthouse Family és a High.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is világslágereket alkottak, de akkor, amikor összeálltak, akkor a 2000-es években szó szerint taroltak mindent, mint a bowlingban. Hát ők voltak Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, ugyebár egyenként is elképesztő előadók, aztán utána gondoltak egyet, összeálltak, és akkoriban amihez Timbaland hozzányúlt, hát az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az amerikai zeneipar igazi rossz csont kisasszonya Pink annó megmutatta, hogy ő nem csak bulizni meg rosszalkodni tud, hanem nagyon komoly témákat is fel tud dolgozni. Most például azt, hogy milyen hatásai vannak mondjuk egy válásnak a gyerekekre nézve. Nagyon komoly szöveg, nagyon-nagyon mély gondolatuk, úgyhogy érdemes meghallgatni és érdemes átgondolni a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, pár perccel 9 óra előtt és pár perccel a VB döntő előtt szerintem itt az idő, hogy egy kicsit lelazuljunk, ellazuljunk és testileg is, lelkileg is rákészüljünk. És erre tökéletes lesz most majd a Salt and Pepper, hiszen jön a What a Man. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Polgár Judit sok nagy mestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Károkat okozott a viharos szél nyugaton, Spanyolország és Argentína a pályán. Kezdődik a VB döntő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakkozás.

0: Nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Viharos széllel érkezett meg a hideg front. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Ezekben a percekben kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője. A címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal mérkőzik. A meccset New Yorkban játsszák és szlovén bíró vezeti. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Hidegfront viszi el a kánikulát, már is mondom az időjárás részleteit. Hidegfront hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár percet, ami azt jelenti, hogy 3 óra van hátra a napból, plusz elindult a VB döntő, úgyhogy hajrá egyik, győzzön a másik. Nálunk pedig Danny Minogue jön, ez az I Begin to Wonder. Na gyerünk!
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, legyen egy csodálatos szombat estétek, már aki hallgat, mert ugye a VB döntő van, úgyhogy nagy valószínűséggel nagyon sok embert lefoglal az. Viszont azoknak, akik itt maradtak, hozom most Coolio-t és I'll See You When You Get There-t. Ugyebár ez a dal a harmadik albumának, a My Soul-nak az első kislemeze volt, és kiemelt helyet kapott annó Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével készült Nekem 8 című vígjátékban is. Na azt a filmet például mindenki ismeri, így nagyjából mindenki hallotta már ezt a dalt is, de hogyha nem, akkor most orvosoljuk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Chris Martin elmondása szerint részben a Guns N' Roses klasszikusa, a Sweet Child of Mine-ik lette. Pontosabban annak gitárriffje, ami szerinte beindít minden egyes embert, és nagyjából ez jól is sikerült, hiszen óriási nagy rádiós sláger lett, az Egyesült Királyság kislemez listáján a 7. helyi jutott, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a 13. Igaz, a Coldplay és az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt a bizonyítéka annak, hogyha az ember szerelmes, akkor nagyon sok problémája megszűnik. George Michael saját bevallása szerint a szerelem mentette meg a saját belső démonaitól, a depressziótól és a korábbi nehéz időszakok utáni reményvesztettségétől. Úgyhogy röviden összefoglalva a következő közel 4 percet, tessék szerelmesnek lenni. George Michael, Amazing, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Cisco és a Thong Song. Ugyebár mindenki tudja, miről van szó. A Thong az egy női alsónemű, és hogy született a dal, vagy mi inspirálta a szerzőt? Cisco elmondása szerint 98-ban volt egy randevúja, és akkor még az e-fajta alsónemű

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polgár Judit sakknagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nőtt hazánk élőfa készlete, villámárvizek taroltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakknagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi

0: Talán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárca vezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat, autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom, vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. És most mondom, hogy mi milyen időjárásra számíthatunk. Hidegfront hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Nálunk félidő, a meccsen pedig már zajlik a második félidő, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem indítom a legjobb zenéket. Most például Tom Novit és Limát, ez a Take It.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Meccs ide vagy oda, nem feledkeztetünk meg azokról, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, úgyhogy most jön a segítség nekik. Holnap, azaz július 20-án Illés névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért az Aurélokat, az Éliásokat, az Eltonokat, a Jeromosokat, a Margarétákat, a Margitokat és a biztonság kedvéért a Mariettákat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, tudod mi a dolgod, mint ahogy segíts tudja, hogy mi a dolga, úgyhogy hozza nekünk a bombasztékot.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az ördög se gondolta volna annó, hogy ekkorát fog menni a Madhouse és a Like a Prayer. Ugyebár az a formáció, amely Madonna dalokat dolgozott fel, ilyen kicsit elektronikus hangzással, és hogy mennyire jól sikerült ez nekik, 6 héten át vezette az európai dance slágerlistákat, és szó szerint letarolta, de tényleg letarolta az európai klubéletet. Ennyi. Madhouse, Like a Prayer, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a karácsonyi dalok mellett decemberben szerintem a következő dal vezeti a slágerlistákat, mert hogy a tévében a sportőrültek nagyjából 3,5 percenként meghallgatják ezt. Ez a Planet Funk és a Chase the Sun, tudjuk nagyon jól, ugyebár a darts versenyek ikonikussá vált dalak. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy rendkívül simogató, fülbemászó klasszikus pop soul és R&B ballada, amely tökéletesen ötvözi két énekes finom és egymást kiegészítő hangját, vokáját. Ez Charles és Eddie, ez a Would I Lie to You?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát akkor induljon az utolsó órája ennek a napnak, és persze a hétvégének. És a nyitó ballada az nem más, mint Eminem és Dido közöse. Ez kérem szépen a Stan!
1: Ez a Night Shift

0: you. Damn.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenéköt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 18 fokra ébredünk, 28 fok lesz napközben, ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy elég kemény hidegfront vonult át a mai nap folyamán, és ami a lényeg, hogy lesz egy kis szél, na meg gyengé felhős lesz az égbolt, ami nem is baj, mert egy picit legalább fel tudunk frissülni akkor, mikor éppen nem éget rommá minket a nap. Na, ennyit erről, nem lesz rossz idő holnap sem, az egyszer biztos. A folytatásban pedig jön egy nem is rossz dal, hanem inkább egy nagyon jó TLC No Scrubs, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, mondja a mondás, és hát ezt a szeptember is nagyon jól tudta, hiszen a Cry For You-t ugyebár 2006 novemberében adták ki, de akkor a siker lett 2007-ben és 2008-ban, hogy egy újabb verzióban is kiadták, egy kicsit megremixelve, egy kicsit megformázva, egy kicsit átgondolva, és hát az is persze elképesztő siker lett, így hát triplán csörgött a kassa. Ennyi, de minimum duplán. Ennyi, és egy Bambi, jön a Cry For You.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, úgyhogy hölgyek, urak, házi feladat ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt megvizsgálni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Ezt pedig mi előre is nagyon, de nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk az isteni Kelly's, ez a Trick Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ilyenkor mindig mondom, hogy jövő héten visszatérek. Viszont most ez nem így van, hiszen elmegyek egy picit pihenni. Úgyhogy majd egyszer jövök, addig is mindenkinek csodás napokat, sok sikert, jó életet, és persze nagyon sok, de tényleg nagyon sok boldogságot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Majd találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze ciao.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.